0: Es ist 19 Uhr.
1: Sziasztok! Ez a Kapocs, a mikrofonnál Bius. Ma szeptember 23-a van, és ahogy már megszokhattátok, minden második szerdán találkozhattok velünk itt, a Rádió Mara adásában. Most még egyedül vagyok, de hamarosan csatlakoznak hozzám többen is. Lesz szó színházról, iskolakezdésről és sok minden másról. Tartsatok velünk, töltsük együtt ezt az egy órát!
2: Rádió Mara. A sokszínűség nálunk hallható.

0: Kapocsot hallhatjátok itt a Rádiómarán. Készítünk nektek egy program ajánlóval, ahol most a színházról fogunk főképpen beszélni nektek. Idén a Soproni Petőfi Színház a Legek évada néven hirdette meg a színházi évadot.
1: Ebben a bérletben több előadás is elérhető, többek között a Pillantás a hídról, Volha a fűbe, Vitizélek, a Marica grófnő, a Holt költők társasága megtekintető, valamint az első darab, amit idén bemutatnak, az a Hegedűs a háztetőn, 26-án van a bemutató, szeptember 26-án, erről Regitől fogtok kapni még több infót az adásban.
0: Emellett, hogyha érdekelnek benneteket ezek a darabok, vagy megnézitek őket, akkor a Soproni Petőfi Színház oldalán találtok infókat a dátumokról és a jegyekről. Rádió Móhá.

Nem megyek időre, hideg a szívem a melegítőben. Hideg a szívem a melegidőben. Dolgokat érez, de keveri őket. Repül a füstünk, istenek voltunk, azoknak tűntünk. Nem láttam semmit, a világ beszűkült. Jupiterről hoztam volna a gyűrűt. Hallod? Itt vagy még? Lehet, hogy ebben bíztam még. Nem foglalta senki helyedet el. Azóta írom a lemezemet. Azóta az élet meredekebb. Nem nagyon érzek már szeretetet. Nincs olyan CT, nincs olyan MR, meg nincs olyan röntgen, ami megmutatja, mennyire vagyok darabokra törve. Visszhangzik a fejemben, ahogy mondod, szedd magad össze. Kirázz a

0: Mai adásunkban már bemutattuk az idei évadját a Soproni Petőfi Színháznak. Ennek kezdő darabja a Hegedűs a háztetőn lesz. Ebben a darabban több gyerekszereplő feltűnik a színpadon. Közülük most Soltkó Dorka a vendégünk, aki éppen most fejezte be az egyik próbát. Milyen volt a mai próba, hogy álltok a darabbal?
1: Szerintem nagyon jó volt, és amúgy már elég jól állunk. Kezdek így mindennel képbe lenni. Ugye most jött a Zoé, ő még nem volt egy próbán se, ez volt az első próbája. Szóval most így neki kell majd segítenem, hogy így ő is képbe legyen így mindennel.
0: A Soproni Petőfi Színház egy castingot hirdetett tavasszal. Ezen kellett neked is részt venned ahhoz, hogy bekerüljes a darabba. Itt mit kellett csinálnod, mi kellett ahhoz, hogy részt tudj venni ebben a darabban?
1: Egyet kellett énekelni, valami akármit, egy verset vagy egy mesét kellett mondani, meg így a rendező meg mindig mondta, hogy mondjuk játsszuk el, hogy nem tudom. Nekem például az volt, hogy volt ott egy anyukám, és el kellett játszanom, hogy megírtam a házi feladatomat, és hogy ki szeretnék menni játszani.
0: Mennyire új neked a színház világa?
1: Nekem az egyáltalán nem új, ugyanis 3 évvel ezelőtt már játszottam 3 színdarabba, a Legyetek jók, ha tudtokba, a Pacsirtába és a Herkulesbe.
0: És mit érzed ilyen jól magad itt? Mit szeretsz? Mit szeretsz ebben?
1: Azt szeretem nagyon, hogy itt másoknak belebújhatunk a bőrükbe, úgymond, és szerintem ezáltal így jobban meg is tudjuk érteni, hogy így a másik mondjuk mit érezhet.
0: Hetek óta próbáljátok a Hegedűs a háztetőn. Milyen itt a társulatban lenni, milyen a felnőttekkel és a többi gyerekkel is együtt dolgozni?
1: Nagyon jó, én már nagyon sok színész ismertem innen, akit meg nem, azokkal ugye meg is ismerkedtem, és nagyon aranyosak, a lányok is tényleg nagyon rendesek, és én nagyon jól érzem itt magamat.
0: Ezt a darabot is megtekinthetjük az idei diákbérlet keretein belül is. Kérlek, be tudnám picit mutatni, hogy miről is szól ez a darab, és hogy mitől lehet ez érdekes egy középiskolás, vagy egy általános iskolás számára akár?
1: Szerintem azért, mert ez a darab, szerintem legalábbis, azt próbálja így megmutatni, hogy régen az emberek pénz és minden nélkül is egészségesen és boldogságban is meg tudtak élni. Erről a kis faluról szól, a Natevkáról és a benne lévő lakókról.
0: Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk az előadásokhoz.
1: Köszönöm szépen az interjút.
0: És kedves hallgatók, ne feledjétek, Hegedűs a háztetőn bemutató szeptember 26-án.
2: Rádió Mora. Mi játsszuk a sokszínűséget.

0: még mindig a Kapasmast műsorajánlóval folytatjuk, és egy élménybeszámolóval. A Sopron Festen kint voltunk a stábunkkal, és készült egy rádiós és tévés adás is, amiből a Sopron TV-ben egy órás összefoglalót láthattok majd limonádi adásban. Most itt vagyunk Mollival, egyik stábtagunkkal, aki kint volt forgatni. Molli, mi volt a feladatod? Mit csináltál kint?
1: Elsősorban is forgattam természetesen, mint az elhangzott. Én a tévéműsor részében voltam benne, és kettő, nem is mondanám őket bandának, hanem inkább duónak, a Valmarral és a Bruno X Pakkal folytattam beszélgetést, csináltunk egy interjút, és igazából ezen kívül pedig csak beszélgettünk.
0: Milyen volt az élmény, milyen volt áthangolódni, hogy kicsit a színfalak mögé belesettél?
1: Hát amúgy tényleg brutális volt, én még soha nem voltam így backstage-be, és tényleg egy olyan érzés volt, tehát megláttam, hogy hol vagyok, és kik vesznek körül, és így azt sem tudtam, hogy most mit csináljak, vagy hova nézzek, és nagyon-nagyon fura érzés volt, de közben meg nagyon jó érzés is volt, és ilyen felfoghatatlan, hogy amúgy tényleg itt vagyok, és itt igazából ilyen híres emberekkel találkozhatok, és beszélhetek.
0: És ez milyen volt, akár velük beszélni, akár interjúban, akár kötetlenül egy kicsit?
1: Egyébként nagyon vicces beszélgetéseket sikerült megalkotnunk. Tényleg, tehát hogy nem is tudom, hogy egymásra röhögtünk, vagy mindenki saját magán igazából, de nagyon poénosan telt ez a pár perc, ameddig igazából beszélgettünk, és számomra ez egy nagyon felejthetetlen élmény maradt, és nagyon jól éreztem magam.
0: Azoknak, akik esetleg még nem jártak egy backstage-ben, meséld el kérlek, hogy milyen volt a hangulat amúgy, milyen volt belépni annan, mi más egyébként így a fesztiválon?
1: Egyébként azt hittem, hogy teljesen más, tehát hogy egy elzárt környezet lesz, de egyébként nem volt az, tehát hogy körülbelül úgy nézett ki, mintha a fesztivál területén lettem volna, ugyanúgy tudtam volna enni, inni esetleg, de azért ez más volt, hogy nem átlagos utcaemberei vesznek körül, hanem igazából híres emberek, és tényleg elállt a lélegzet, amikor megláttam például a Manuelt, tehát hogy azt sem tudtam, hova nézek, vagy mit csináljak, tehát hogy nagyon meglepő volt, hogy nem úgy elsétálok mellett, mint hogyha egy hétköznapi ember lenne, hanem fölkapom a fejem, és azt se tudom, hogy mit csináljak igazából. És igen, igazából.
0: Kíváncsiak vagyunk persze arra is, hogy nektek milyen élményeitek, vagy emlékeitek vannak a Sopron Festtel kapcsolatban, szóval ezt nyugodtan írjátok meg nekünk Instán, és mindenképp meséljétek el a kedvenc élményeiteket. És ne felejtjétek, a hónap végén láthatjátok a Sopron TV-ben a Sopron Festről szóló összefoglalónkat.

vagy elcserélni másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: még mini a kabarot hallhatjátok itt a Rádió Morán. Mali után csatlakozik hozzánk, csatlakozott már pontosabban a műsorunkba Balogh Zoltán, a Soproni Ifjúsági és Média Klub vezetője is. Mesélj picit, mi történik most a klubban.
1: Először is üdv mindenkinek, és csodálatos, boldog új tanévet kívánok azoknak, akikkel még nem találkoztunk. Nagyon izgalmas időszak van most, hiszen most zajlik a kezdői folyamunk, tehát a most csatlakozói folyamunk számára több tájékoztató szülőkkel, diákokkal találkozunk, akik érdeklődnek, és hát dolgozzuk ki a programokat a haladó tagjainknak. Ma este néhány órával ezelőtt volt egyébként egy nagy bejelentés, amikor megtudták, hogy ugye hova utazhatunk például a jövő nyáron a klubosokkal, úgyhogy annak is nagy volt az öröme. Szóval nagyon sok minden zajlik egyszerre, gyakorlatilag a tanévet készítjük elő.
0: Mutasd be picit a klubot, mivel is foglalkoztak ti?
1: A Soproni Ifjúsági és Média Klub, amellett, hogy például a Kapocs című műsort gyártja itt a Rádió Morában, ez egy olyan csoport, ahol alapvetően a médiát, mint eszközt használva, kommunikációs készségeket, önbizalmat, önértékelést fejlesztünk, illetőleg emellett tartalmakat is gyártunk. Ez a klub, ez már 17 éves, és különböző korosztályokban, 7-es kortól egészen az érettségig dolgozunk fiatalokkal, tulajdonképpen a játszva tanulás módszertanával hasznos tudást próbálunk átadni a diákoknak szórakoztató formában.
0: Ha már most zajlik így a jelentkezés, kiknek ajánlod a csatlakozást a klubhoz?
1: Nyilván, akit érdekel, hogy miért tudja érdekelni, ugye 7-től lehet hozzánk csatlakozni, nem baj, hogyha valaki volt már a táborainkban nyáron, azért úgy szerintem könnyebb egy kicsit a becsatlakozás, de nem zárkózunk el attól sem, hogyha valaki úgy csatlakozik hozzánk, hogy még nem dolgozott velünk. Azt gondolom, hogy kétféle embernek, diáknak mindenképpen ajánlom. Az egyik, aki nagyon sokat szerepel és be nem áll a szája, ugye Molly, vannak ilyenek a klubban, jó, de mondjuk a titeket is mondhatnának. Ők nagyon jól ki tudják magukat tombolni, illetve azoknak is, akik nem feltétlenül akarnak a médiában dolgozni, de szeretnék egy kicsit fejleszteni a saját bátorságukat, önbizalmukat, hiszen a kommunikációra mindannyiunknak szüksége van, akár már az iskolában a szóbeli feleletek, szóbeli felvételi vizsgák, ki kell állnunk kis előadást tartani, ugye majd középiskolában már mindenképpen tudom, annak olyan átsulik, ahol ezzel már foglalkoznak. De emellett egyébként vannak idegen nyelvű programjaink, tehát az idegen nyelvet is lehet gyakorolni, meg egy tök jó közösségbe lehet csöppenni. Tehát ha valaki sokat szeret dumálni, kitombolhatja magát, ha valaki ebben szeretne fejlődni, őnek is tudunk lehetőséget adni, meg azt gondolom, egy jó közösség lesz, lehet csatlakozni.
0: És mi vár azokra, akik eddig is így a korábbiakban a klub tagjai voltak?
1: Minden évfolyamon egy kicsit más, de azért nem fogjuk megreformálni nulláról az egész klubot, hiszen annak a híve vagyok, hogy ami jól működik, azt tartsuk meg. Idén egy picit több tartalmat fogunk gyártani, például már merem belebegtetni, hiszen 2 órával ezelőtt Sopronban ezt is bejelentettük a klubtagoknak, úgyhogy ez most már nem titok, hogy indul új rádióműsorunk, ez egy heti rádióadás lesz februártól, saját stúdiónk. Ez egy online műsor lesz majd Sopronban. Emellett ugye elfolytatjuk a Kapocsot, készül a Limonádé, a TikTok csatornánkra elkészültek az első videók, hamarosan ezeket is publikáljuk, folytatjuk a tavaly elkezdett podcastet. Emellett lesznek kirándulások, programok, színházi programjaink, ugye volt a mai adásban már szó a Hegedűs Háztetőről, erre is megyünk a klubosokkal. Emellett az első budapesti kirándulásunk színházban, az Elkel Színházban lesz majd, a Viki című darabot nézzük meg a premier hétvégén, a második előadáson már ott leszünk a csapat. És hát emellett is nagyon sok bulit, lazulást is tervezünk, de nyilván készülünk a 8-asokkal a felvételire, érettségizőkkel az érettségire, szóval hát erről egy másfél órás tájékoztatón van, akit érdekel, nagyon szívesen leülök vele és beszélgetünk, de érdemes megnézni a klub Insta oldalát, Media Klub Sopron címen, mert hogy ott is fogunk majd információkat publikálni mindazoknak, akik még nem voltak a klub tagjai, és persze azoknak is, akik már járnak hozzánk.
0: Ha már így említetted is az Insta oldalunkat, akkor hogyha érdekel benneteket is a klub, vagy további kérdésetek van akár, akkor írjatok nyugodtan a Media Klub Sopron Insta oldalunkra.
2: Rádió Mora. A sokszínűség nálunk hallható.

0: Ez itt továbbra is a Kapocs. Lassan véget ér adásunk, azonban rengeteg mindenről beszéltünk a mai nap folyamán. Színházról, a klubról, hogy elkezdődik az új tanév, és hogy az iskolában is az új tanév kezdődik. Hogyha már itt tartunk, Molly, te még suliba jársz. Milyen eddig az év, hogyan kezdődött?
1: Egyébként egy másfél heten vagyok túl, és már most olyan fáradt vagyok, mint hogyha egy évet jártam volna 0-24 iskolába egyébként, de azért kitartó vagyok, és hát nem adom fel. Sajnos nem lehet feladni, úgyhogy hát ki kell bírni.
0: Igen, kitartást, Molly. Zoli, neked milyen az új név kezdete? Így a klubban, iskolával, akár minden.
2: Nekem egyébként nagyon sűrű és nagyon fárasztó, mert a szeptember szokott lenni ez a felkészülés, de most elvállaltam egy olyan projektet, amiről most még nem beszéletek, de nagyon izgalmas, és ilyen nap mint 8-10 óra próbán kell, hogy részt vegyek. Imádom, de szerintem én is olyan vagyok, mindenki 0-24-ben nem alszik, úgyhogy nagyon izgalmas, illetőleg nagyon komoly érdeklődés van idén a klub iránt. Évek óta nem volt ennyi résztvevőnk a különböző tájékoztatókon a kezdői folyamban, úgyhogy a klub miatt is nagyon izgatott vagyok, és nagyon várom már, hogy október 1-ével el tudjuk kezdeni a klubos foglalkozást. Is.
0: Regi, neked hogy indult a szeptembered, milyen eddig? Én ugye már nem járok iskolába, szóval amúgy most így nagyon szabadnak érzem magam, meg nemrég értem haza, én még itt szeptember elején utazgattam egy kicsit, ilyen őszköszöntőbe, de hogy amúgy én most még kicsit zavaros vagyok, hogy mit kezdek az életemmel, de szerintem ez amúgy teljesen normális még ilyenkor ebben az esetben, de Bius, te is, mint friss nő a felnőttek világába, neked hogy indult az őszed eddig? Igen, nekem most még elég izgalmas a szeptemberem, ugyanis még a képzés, mire rendkeztem, az először októberben kezdődik, hogy elkezdődik, szóval most már nagyon várok mindent, és szerintem ez így mindenkinek nagyon izgalmas időszak amúgy a szeptember, és nagyon sok új kezdet van, akár az új tanévvel, új barátokkal. Szóval mindenkinek nagyon-nagyon sok sikert kívánunk az új tanévre, és kitartást mindenkinek, aki iskolába jár. De ne felejtjétek, találkozunk 2 hét múlva, újra élőben, itt a Rádió Morán, szerda este 7-től 8-ig. Sziasztok!